miért, miért? Nakapa majuha mantia, tinunna kia kunda da suhna nami tanda. Ya tu